0: erre, Ukrajna támogatásának növelése. Vlagyimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő évvégi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoly ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten, a Pesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú

0: Sok film és könyv bemutatók, kiállítások is.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a Háttér.
2: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. A rendezvény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából ad elő két komédiát. A 19 éves Üssa Hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. A rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsúly falu Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad majd elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti. Ma Rajner Ágotával, az Üssa Hasadra színpad vezetőjével vállalkozunk arra, hogy a művészeti csoportjuk 19 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazin szerkesztője Pogács Mónika.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a

0: A Vasvári Színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. A rendezvény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves Vasvári Játékszíntársulat Hans Sachs-tollából ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a Vasvári Színjátszás 40 évéről. A rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsúly falu Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad majd elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti. Ma Rajner Ágotával, az Üss a hasadra színpad vezetőjével vállalkozunk arra, hogy a művészeti csoportjuk 19 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük. Rajner Ágotával beszéltünk meg egy visszatekintő interjút a Vasvári Színjátszás múltjára, több időintervallumot is át lehetne tekinteni, de mi abban egyeztünk meg, hogy a hozzád kötődő Üss a hasadra és egyéb színházi formációk kapcsán körülbelül 19 évre tekintünk vissza. Milyen mérföldköveket találsz fontosnak megemlíteni ebben?
1: Mikor először beszéltünk, akkor nagyon nehéz feladatot adtál, mert 19 év alatt igazából 27 drámát, 10 verszínházat állítottunk össze, meg számtalan műsort, aminek nem is tudjuk a számát. És hogy igazából ebben mik lehetnek a mérföldkövek, és mit emel ki az ember, az nehéz kérdés. Ezen gondolkodtam most már napok óta, hogy mit emelünk ki, amikor a legtöbben álltunk a színpadon, a legkedvesebb díjunkat hozó előadást, amiben a legnagyobb együttműködés volt, amit a közönség szeretett a legjobban, és ezen elmélkedtem, hogy vajon mi az, ami tényleg mérföldkőnek számít. Hát nyilván a kezdet az első, tehát a kiinduló kő, az első létrehozott előadás, az biztos, hogy meghatározó volt, mert elindított valamit, elindított egy olyan folyamatot, amiben nagyon sok fiatal edződött, akik közben felnőttek, tehát egy igazi közösség formálódott, tehát a kezdet az biztos, hogy az első, a kiinduló pont.
0: A kezdetnél még akkor már, hogyha tényleg a 0 kilométernél a 10 szempontotokból itt tartunk, akkor mi hozta ennek az ötletét? Mikor, hogy emlékszel vissza, hogy formálódott meg benned az ötlet, és mik voltak az első lépéseid ebbe?
1: A 15 éves évfordulónkon született egy kiadvány, abban írtam én is, meg mindenki, aki csapattagja volt az Üss a hasadra színpadnak, és abban volt egy mondat, amiben elhangzik az, hogy a kamaszok kifelé kiabálnak, befelé suttognak, vagy fordítva, befelé suttognak, és kifelé kiabálnak. És hogy őket egy picit formálja az ember, vagy közösségé kovácsolja, ez volt a kiinduló pont. Igazából mi nem is színház voltunk, ugye, hanem ifjúsági klub a művelődési házban, ahol művelődés szervezőként dolgoztam, és közben játszottam Körmendenén színjátszóként, és ők kérték, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk mi is. Úgyhogy igazából ez innen indult, nem is színháznak indult az elején, hanem a fiataloknak a átjolgatásából, vagy inkább útkeresésének a támogatásából kezdődött.
0: De milyen érdekes, hogy erre maga a színház műfaja ajánlkozott szinte magától, ahogy mondod, szóval bármi is lehetett volna ezeken a foglalkozások, már mint értő foglalkozás, szociológiai, vagy bármilyen más terápia szintű foglalkozás, de a színház és a dráma pedagógia látta fontosnak magát te elét helyezni, és te megéltél a helyzetet.
1: Kiegészíteném azzal, hogy úgy éltem a helyzettel, hogy nyilván a várostól, meg az intézménytől, ami ugye nyilván kulturális központ, volt egyfajta elvárás is minden rendezvényre, meg programra, hogy az ember azt méltóképpen ünnepel meg. És a kettő azért csatlakozott, tehát először nyilván a nemzeti ünnepeinken, meg a város napjain léptünk fel, először csak versmondásokkal, aztán később együttzenéléssel, tehát a kettő ott találkozott egy picit, hogy az önkifejezési forma keresés találkozott egyfajta városi, kulturális intézményi igénnyel.
2: Nem kell a pompa a harsány ígéret,

0: 19 éves idén az USA hasadra színjátszó csoport, a Vasváron működő közösség is egyike lesz, aki visszatekint múltjára azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával szombaton 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Rajner Ágota egyesület vezetővel beszélgettem a csoport történetéről, történetének mérföldköveiről.
1: Igazából színházi előadás, ami feltételezi a nézőközönséget is. Hány helyen sikerült bemutatni, zsűri előtt bemutattátok-e? Mi a történet ennek?
2: Hát ennek a darabnak konkrétan az, hogy minősítést kapott ez a darab is, de hát összességében 17 díjunk van, meg 5 impro díjunk, tehát nem annyira jegyzeteltem én már ezeket fel, de arra vagyunk a legbüszkébbek ennek kapcsán is, hogy a közösségi alkotói külön díjat kaptunk erre az előadásra, ami a legkedvesebb díja számunkra, tehát ezért is tartom mérföldkőnek ezt az előadást, az első előadást, mert abban lehetett érezni, hogy mindenki úgy oda tette magát, és tényleg úgy játszotta, hogy egy igazi nagy színházban játszanak, miközben barátokból állt a csapat, és egymáshoz kötődő, ragaszkodó embereknek a közössége lett, és ezt az előadás tükrözte is, azt gondolom.
1: És a csapatnak a fejlődés történetében aztán miről beszéljünk egy következő állomásként?
2: Én kiemeltem a legnagyobb együttműködéssel létrejövő előadást, mert azt meg társadalmi szinten tartom fontosnak. Ez a Feneketlen tó legendája volt, ami szintén ugye a város legendáihoz tartozik, és az az előadás pedig úgy jött létre, hogy az akkor már régóta működő Vasvári Játékszín, az ő általuk működtetett Mákszem színpad, aki pici gyerekekből áll, akkor az USA Hasadra színpad, tehát mi, közös együttműködéséből állítottuk úgy színpadra, hogy még saját élő zenei zenekarunk is volt, akkor Kígyó Bennek hívtuk a legenda szereplője nyomán, és igazából ők pedig egy települési zenekar voltak fiatalokból. És ezt is egy olyan mérföldkőnek éreztem, hogy megszületett valami olyan, ami a település, a civil együttműködők összhangján alapult, és ennek egyébként, ugye az előbb kérdezted a közönséget, például a közönség szempontjából az egyik legnézettebb előadása volt ennek a 20 évnek.
1: Még mielőtt további fontos mérföldkövet említenénk, párhuzamosan azért beszéljünk továbbra is a csapatról. Ugye most már azért jócskán benne vagyunk az időben, voltak csatlakozások, voltak eltávozások ilyenkor, amikor erről beszélünk, erről az összefogásból született színházi előadásról, akkor éppen hol tartott a csapatod létszáma, összeállítása?
2: Mármint a legendánál?
1: Igen, a legendánál.
2: Hú, hát akkor is, hát ott 10 fölötti játszom volt nekem, a Vasvári Játékszínnek szintén, a Mákszem csapat is legalább 10-12 kicsiből állt, és a zenekar is 6-7 fős volt, 7-7 fős volt akkor pont a zenekar, igen.
1: És ugye, mivel hogy teltek az évek azokból a fiatalkákból, akik kezdetben csatlakoztak hozzá, hát fiatal felnőttekké váltak, továbbra is szoros volt a kohézió a csapatban, az összetartás, a barátság.
2: A barátság és a kohézió az kitart, az a mai napig él és megvan. Nyilván az élethelyzetek változása, tehát a családalapítástól kezdve a tanulmányokon át a munkahelyekig hoztak nyilván változásokat. Volt, aki elhagyta a csapatot, volt, aki elment, aztán visszajött, volt, akinek született két gyermeke, addig nem volt köztünk, és most újra játszik velünk. Van, akinek azóta már 3 gyermeke van, és éppen most nem játszik, mert most született meg a legkisebb. Tehát változás mindig van, most nem vagyunk a színpadon 10 fölül létszámmal. A barátság meg a kohézió az most is tart és kitart. Az utánpótlást érezzük egy picit nehézkesebbnek, hogy tudjunk abba az irányba is előrelépni, bár azért a tavalyi évben volt egy kis üssa hasadrácska, mi csak így neveztük el, 4 picivel, most már azokból a gyerekekből, akik a mi gyermekeink igazából, és akikhez csatlakozott még osztálytárs.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programokkal várják az érdeklődőket Vasvárra, a Nagy Gáspár Művelődési Központba szombaton 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. Az Üssahasad színpad 19 éves idén, vezetője Rajner Ágóta, őt kérdeztem a színjátszó csoportról.
2: A legendánál tartottunk, mint mérföldkő, mi legyen a következő fontos, amiről a színjátszó csoport történetében beszéljünk?
3: Hát én írtam még olyat, ami azt mondja, hogy a legtöbb díjat elnyert előadás volt, de igazából nem is ezért fontos nekünk, hanem mert érzelmileg született ott is egy nagyon megható előadás, az pedig a Egressi Hubai fényhozó előadásra, ami Madách Imre életét dolgozta fel, és ez is egy különleges előadásra sikeredett. De hát azért az, hogy két rendezői díja van, meg két külön színészi díja is van a fesztiválokról, az azért a szakmai oldalról is mutat, hogy jól sikerült az előadás, de érzelmileg is nagyon-nagyon kötődünk hozzá. Ez már egy nagyon komoly munka, tehát ez egy nagyon komoly, kemény munka volt ennek az előadásnak a színpadra állítása, ráadásul pont a Covid időszakra esett, tehát egy több éves folyamat lett belőle, de ennek is a Novákat a festőművésszel együtt megálmodott díszletétől kezdve, az élő, szintén élő zenekarral működő zenéje, a zenét is a zeneszerző Grósz Artúr Valentin kölcsönözte az előadáshoz, ő írta át nekünk arra, hogy nekünk az jó, és hát amikor azt kérdezett, hogy jönnek, mennek például, ugye ebben az előadásban már énekelt az a Csíri Alexandra, aki ma már Presser Gáborral zenél, és Vasváról indult, és akkor ezekben mind vannak ilyen kis érzelmi impulzusok. De a játék volt az, ami tehát a Majtényi Annát, a Fráter Erzsébetet, meg a Madách Imrét játszó három szereplőnek ez egy óriási érzelmi játék volt, és akkor a több apróság is, tehát amikor Lucifer mozgásban van a színpadon, de más kölcsönzi a hangját, és egyébként amikor már máshol járunk, és a kicsi lány kölcsönzi Éva hangját, aki már a pici is a sadrácska, tehát ez az előadás volt megint egy olyan mérföldkő, ami szerintem mindenkiben nagyon mély nyomot hagyott, és a nézőkben is.
2: És megint mielőtt tovább mennénk, egyébként szinte a elmondottakban, amiről szóltál, ott volt kicsit a válasz is, hogy amellett, hogy ez a színjátszó csoport tényleg a személyiségfejlődésben segít a tagoknak, meg fontos a kapcsolatok, az erős barátságok erősítése, emellett tényleg tehetséggondozói szerepet is vállal, nem direktben, de mégis kitermelődnek úgymond a tehetségek.
3: Amikor egy fiatallal találkozol, vagy nem feltétlenül fiatallal, de aki szeretné magát kipróbálni, sokszor olyan ajtókat tudsz megnyitni benne, amit önmagáról sem gondolt, hogy ő arra képes. És nyilván nekünk nem műhelyszerűen működünk, mint tehetséggondozó közeg, mert erre nincs se időben, sem térben lehetőségünk, de mégis a próba folyamatok alatt nagyon-nagyon sok olyan dolgot meg lehet mozgatni, ami a beszéden, a zenén, a mozgáson keresztül egy önkifejezéssé válik, majd utána a másoknak megmutathatóvá is teszi a lelkét, az embereknek a belső világát, és azért egy fejlődésen mindenki átesik, és ezek a fejlődési szintek nyilván eltérőek, tehát amikor valaki csatlakozik, vagy újként belép, akkor ő még nyilván nem ott tart, mint az, aki már 5-6 éve játszik, de valahogy mégiscsak 1-2 év alatt hozzá tud nőni, tehát el tud érni ugyanazt a szintet, ahol a többiek már vannak, és nyilván van, aki, tehát valamiben mindenki tehetséges. Én mindig azt látom, hogy mindenkinek vannak erősségei. Van, akinek színpadi jelenléte nagyon erős, van, akinek a szövegmondása és értelmezése, van, akinek az improvizációs készsége, és az, hogy a történetet fejlődően, ritmusában nagyon jól tudja vinni, hogy a többiekkel való kontaktusa, van, akinek a helyzet felismerése és az azonnali reakciókészsége, és mind mindenkiben meg lehet találni azt, amiben erős, és akkor együtt jön létre az, amit már a közönség nyilván.

0: 19 éves idén az USA hasadra színjátszó csoport, a Vasváron működő közösség is egyike lesz, aki visszatekint múltjára azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával szombaton 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Rajner Ágota egyesület vezetővel beszélgettem a csoport történetéről, történetének mérföldköveiről.
1: Említetted, hogy ez az előadás, ez a Covid-hoz kötődik, tehát a 2020-as éveknél járunk már. Következő mérföldkőként mit említenél?
2: Mindig maradnék egy picit a lelki világunknál, mert valamiért mindig ehhez kötődünk a legjobban. A legmegrendítőbb előadás, ami egyébként nem egy színházi, nagy színházi dráma előadás volt, hanem egy október 23-ai előadás, ami az ünnepre készült, és egy helyi kis falu Magyar Nádajának a helyi történetéből. És az meg azért volt megrendítő, mert amikor az előadás Magyar Nádaján zajlott, akkor ott volt az a hölgy, idős hölgy, aki átélte 1956-ot, és akinek a történetéből írtuk az előadást. És amikor a hölgy a végén sírdogálva odajött hozzánk gratulálni, és akkor az egész Magyar Nádaj kis közösség állva tapsolt, és így egy közös fotót kért a színházzal, akkor megint valami olyan lelki dolog született, amit addig soha nem éltünk át.
1: Érdekes történetek, meg tényleg érdekes fejlődés története a színjátszó csoportnak. Van-e még, amit megemlítenél, mert most már tényleg nagyon a mai időszakunkban járunk, de van-e még fontos, amiről beszélni?
2: Azt említeném meg még, hogy ugye bizonyos időszakban, illetve még ma is, ugye sokszor versszínházi előadásokat viszünk színpadra, illetve nem csak színpadra, hanem ugye Vas meg Zala megyében jártunk versszínházi előadások a középiskolákba. És ebből nem emelnék ki úgy egyet, hogy most melyik volt a legjobb, vagy ami a legközelebb áll hozzánk, hanem itt is magát azt a folyamatot, meg azt az érzést, amikor azt át lehetett törni, vagy át tudtuk törni, hogy igenis a kamaszokat 45 percig, vagy akár 60 percig leköthettük a kortárs versekkel, összeállított előadásokkal, nyilván ezek izenések voltak, és utána rendhagyó irodalomórákat tartottunk, és ezek is nagyon-nagyon nagy élmények voltak számunkra, miközben ugye a versnek a birodalmában kalandoztunk, és akkor itt is megint ugye csatlakozott hozzánk Nagy Gábor, József Attila díjas költő, aki nagyon sokat segített, és ennek kapcsán mindig eszembe jött, hogy a más művészeti ágakkal való, emberekkel való találkozások mindig hoznak valami újat, valami új erőt, olyan új utat, amiben megint kalandozni lehet, ami megint kiteljesíthet minket más felé. És akkor még persze a fesztiválok világa, mert nyilván az ember nagyon szeret fesztiválokra járni, és hát nyilván ebben is voltak fokozatok, fázisok, hogy mennyire volt szüksége a csapatnak a jó szóra, vagy az elismerése. Mikor volt az a fázis, amikor annak örült, hogy másokkal együtt lehet, más társulatokkal megbeszélheti a saját problémáit, a saját színházi életét. Tehát, hogy mikor, mi volt fontosabb. Mikor az elismerés, mikor pedig a közösségi élet, az együttlét, az együttjáték.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: 19 éves idén az Üss a hasadra színjátszó csoport. A Vasváron működő közösség is egyike lesz, aki visszatekint múltjára azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával szombaton 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Rajner Ágota egyesületvezetővel beszélgettem a csoport történetéről, történetének mérföldköveiről.
2: Ha a fesztiválokat említjük, akkor Vasvárnak van a színjátszók, amatőr színjátszók körében egy nagyon elismert, nagymúltra visszanéző fesztiválja. Ennek szervezésében ti is nagy feladatokat vállaltatok mindig, nem?
3: Hát gyakorlatilag a kezdetektől, ugye a Vasvár Játékszín kezdte el egyszer nagyon régen, aztán a későbbi korban kezdtük újra, tehát ott volt egy szünet, és akkor utána kezdődött újra a történet, és gyakorlatilag az újkori történetnek a kezdetétől ott voltunk, ami ugye azt jelenti, hogy nyilván a csapatok meghívásától kezdődően egészen odáig, hogy az Üss a hasadra tagjai voltak, az érkező társulatok idegenvezetői Vasváron, személyesen egyesével minden csapatnak, nyilván minden munkában a részt tudtunk venni, a pakolásról, az információs pulton át, a szórólapozásig, a közönségszervezési, tehát gyakorlatilag minden elemét a fesztiválnak a csapatok egyesével átélték, és közösen meg persze az egészet, miközben mi is játszottunk sokszor, tehát a nehézsége sokszor meg abból adódott, hogy mikor mi játszunk, akkor éppen most nem tudok segíteni neked.
2: Ugye a vasvári színjátszó találkozóról beszélünk, és óhatatlan, hogy arról is ne ejtsünk szót, hogy ezt az, hogy most a 19 évre visszatekintünk, annak az ad apropót, hogy a város újra városa alakulásának 40. évfordulójára készül találkozóval az Üss a hasadra is, és a többi vasvári jeles színjátszó csapat. A te meglátásod szerint a színjátszás, a te csapatod, maga a színjátszás mit adhat a városnak, amitől fontos, hogy még több lehessen Vasvár? Szerinted a színjátszástól több lehet-e Vasvár?
3: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Én azt gondolom, hogy a városnak a kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, legyen az egy adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, vagy akármilyen közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül, a kis szerveződések nélkül gyakorlatilag azt gondolom, hogy nincs a városnak igazából saját kultúrája. A város kultúráját ezek a szövetek, ezek a közösségek adják. A színháznak az az előnye, hogy nyilván a mások előtt való megnyilvánulásban sokat segít. Tehát egy beszédben, egy kiállásban egy támogató egyesület, egy támogató csapat, egy támogató szakmai minőség, ami egy picit meg tudja ezt emelni. De nyilván ez igaz a zenére is. Tehát csatlakozott hozzánk a zeneiskola is erre az ünnepségre, és ott is ezt érzem, hogy nyilván az, hogy ők a zenei tudásukkal szintén emelik ezeknek a

0: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programokkal várják az érdeklődőket Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba szombaton 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. Az Üssahasad színpad 19 éves idén, vezetője Rajner Ágóta, őt kérdeztem a színjátszó csoportról.
1: És ennek kapcsán, vagy ehhez hozzátéve eszembe jut az is, hogy tényleg így a városi megnyilvánulások, programok, ünnepek minőségét emelik a közösségek, ugyanakkor a produkciókkal, programokkal a városból megjelenő városlakókat, helyieket pedig élményhez juttatják. Ez is a város szerethetőségét vagy élhetőségét növeli, nem?
2: Igen, és hát gyakorlatilag még akkor tenném, csak hogy ne felejtsük el azt sem, hogy a fesztiválokon való megismerkedések és kontaktok, azok egyébként a városba hozzák a következő olyan előadásokat a társcsapatok meghívásával, ami szintén hozzátesz a város kulturális életéhez. Most éppen ugye Ősújfaluból érkeznek majd hozzánk, de számos meghívása volt a Vasvári Játékszínnek is, nekünk is. Hát régen a játékszínnek kapcsolatban, hát oda vezethető vissza a Beregszászi Színházzal való kapcsolatunk. De a mostani eseményről is elmondhatjuk, hogy a kapcsolatok révén lesz majd egy kis tombola, és a két támogatója a tombolának ilyen esetben is a Szombathelyi Vörös Sándor Színház és az Alaegerszegi Hevesi Színház. És valahogy így teljesedik ki a kör, hogy innentől kezdve a városlakó a két megyébe is a profi színházba kapcsolatot teremt, el tud menni, de ők is jönnek Vasvára. Tehát ebben a pillanatban színesedik a város élete, és ezek a kapcsolatok, ezek a kapcsolódási pontok, ezek is igazából is szép lassan épültek föl a helyi kis kezdeményezések, a helyi próbálkozásoknak a kapcsán.
1: És akkor, hogy még ehhez a koktélhoz, a koktél cseresznyét föltegyem, hogy ugyanakkor, ha ide jönnek hozzánk a színjátszás apropóján csoportok, akár fesztiválra, akár más közreműködők, fellépők, ők pedig, ha jól érzik magukat a városunkban, akkor annak a jó hírét viszik tovább, tehát az imázsát növelheti ezzel Vasvár, ha jó házigazda.
2: Én azt gondolom, hogy azért igyekeztünk mindig jó házigazdák lenni, és most sem lesz ez másként. Igen, tehát Vasvár például Ősújfaluban úgy fogalom, hogy még nem jártak itt, tehát most lesznek itt először. De hát számtalan olyan társulatot tudnék mondani, akiknek Vasvár az életében fogalom, tehát az AHA színpadnak, a hajléktalan szálló színpadának, de a fesztiválokon megforduló számtalan csapatnak, Nyíregyházától, Erdélyországig, tehát az ők is életükben, akik megfordultak nálunk, Vasvár egy fogalom. És Vasvárra nagyon-nagyon jó szívvel tekintenek vissza. Nekünk most az a feladatunk, hogy ismét, hogy ezt próbáljuk meg mi is úgy viszonozni, hogy ehhez méltók lehessünk, és meg tudjuk ezt őrizni.
1: Zárásul még egy kicsit olyan szempontból tekintsünk a jövőbe, hogy 19 évet tekintettünk, hát tényleg nagyon gyors vonalakban át, tehát ez azért sokkal többről szól, de azért fontos mérföldkövekről szóltunk. A jövőre tekintettel milyen jövőt remélsz az Üssahasadra társulatnak, illetve látszik már egy következő mérföldköve a csapat életében?
2: Hát mérföldkőnek én igazából azt érezném, és ez egy nagy álom egyelőre, azt gondolom, hogy a következő generációt is be tudjuk építeni. És hát nyilván jövőre lesz a 20 éves évforduló, a játékszínnek pedig a 40, ezt se titkoljuk el, a 40. éves. Tehát a következő évben mindkét csapatnak a nagy kihívás az, hogy a fennállási évfordulókat úgy tudjuk megünnepelni, hogy esetleg ismét olyan előadások szülessenek mindkét részről, amik meghatározóak maradnak ezekben a történeti években. Még nem találtuk meg mi a magát a rabot, az előadást, de biztos vagyok benne, hogy megint egy olyan ponthoz érkeztünk, amiben az ember ilyenkor visszafelé is tekint, és azt is nézi, hogy a mai kialakult társadalmi viszonyokban, színházlátogatási szokásokban, az ifjúság színházlátogatási szokásaiban, hogy tud valami olyat létrehozni, ami megállja a helyét, és megszólítja a következő nemzedékeket is, és egy kicsit rá tudja hangolni arra, hogy a számunkra örök színház, az nekik is élmény legyen, élmény maradjon, és szeressék a színházat.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos száraz idő. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Banky Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Banky Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók,

ezt csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát Ovi várassuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
2: A kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Körmend környékéről az érdeklődőket is.
1: Elindul holnap az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Viszlát Ovi Várassuli programsorozata. A foglalkozásokon nagycsoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
3: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlát Ovi Várassuli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, fedezd fel 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy Varázslatos Mesevilág című foglalkozásra.
1: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok rendelkezésre

0: gyermekvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrze célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30 kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az E-Színház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
1: Nagy Bakonyi Boglárka, a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az E-Színház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro, a Semmi nem a tiéd, csak a minden című produkciója nyert el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptációnak választott. Az E-Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta, a Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az E-Színház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Az ország egyetlen online térben rendezett színházi sereg szemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió K színházban.
0: Az Őrségi Nemzeti Park adott

0: újraindítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmenden. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a kulturális központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
1: Sporthírek.
0: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők. A már regisztrált, de nevezési díjukat még nem rendező résztvevőknek október 1-jéig van lehetőségük a befizetésre. A szervezők a határidőig ki nem fizetett nevezéseket törlik, a felszabaduló helyeket pedig az új jelentkezők számára biztosítják. A futóversenyt október 11-én rendezik meg Körmenden.
1: Időjárás jelentés.
0: Hűvös reggelekkel és nyáriasan meleg délutánokkal folytatódik az indián nyár. A nagy hőingás fáradtságot, fejfájást és koncentrációs problémákat is okozhat az arra érzékenyeknél. A következő napok kulcsszava a réteges öltözködés, amire reggel még feltétlenül szükség lesz, délutánra már könnyen a táskában végezheti. A csúcsérték ma 25 fok körül alakul.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az 50-es évek hangulata költözik Szombathely utcáira. Körmenden mutatja be munkáit a Mecseki Fotóklub. Jubilálnak a vasvári színjátszók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Elindult az Erdők hete. A program sorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusok lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: A program sorozat keretében erdészek látogatnak el a vasi óvodákba és iskolákba. A diákok az erdők élővilága és az erdei turizmus címmel a napokban Szombathelyen és Körmenden is hallhatnak előadásokat. Korabeli hangulatot idéző felvonulással és filmvetítésekkel készül az Agora az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az október elejétől egészen decemberig zajló programsorozatban kiállítások, beszélgetések, filmvetítések és kegyeleti programok is helyet kapnak. Horváth Zoltán, az Agora Szavária igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az idei megemlékezés több ponton eltér majd a megszokottól.
3: Színes, izgalmas és tanulmányos elvonulás lesz majd a helyszínek között, hiszen a március 15-e téről az 56-os terére egy korfű platós teherautót sikerült megszereznünk, és ezen a teherautón zenés program várható, olyan korfű zenei kísérlet szólal majd meg, és kísérünk végig az úton, ami az 50-es évek hangulatát hozza vissza, tehát ez önmagában is azt hiszem, hogy kicsit szokatlan, de mindenképpen érdemes akár családoknak is kilátogatni, hogy részesei legyenek.
1: Az Agora a Szavária Filmszínházban is több programmal készül. Novemberben és decemberben az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumfilmeket vetítenek. Új funkciót kaphat a Borostyán tó mellett található egykori ifjúsági tábor Zalalövőn. A város az ingatlant térítésmentesen adja használatba egy helyi vállalkozásnak. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként még nem működtethető, főépülete viszont kisebb családi és közösségi rendezvényeknek helyet adhat. A város szeretné, ha az ingatlan ismét a közösséget szolgálná, hosszabb távon pedig a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez is kapcsolódna. Ismét fókuszban a fotográfia a Körmendi Városi Kiállítóteremben. Holnap nyílik meg a Mecseki Fotóklub éves kiállítása, amely a 12. Mecsek szalon válogatását hozza el a városunkba. A tárlaton a klub alkotóinak képein keresztül különböző témák, pillanatok és látásmódok tárulnak a közönség elé. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere adja át a közönségnek csütörtökön 17 órakor. A fotók november 1-jéig lesznek láthatók a Városi Kiállítóteremben. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban október 3-án. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen a 40 éves vasvári játékszín és a 19 éves Üss a hasadra színpad is fellép. Vendégként a Csalóközi Őrsújfalu színjátszói érkeznek, emellett a Vasvári Zeneiskola növendékei is színpadra lépnek. Kerekasztal beszélgetésen idézik fel a helyi színjátszás elmúlt 4 évtizedét, az ingyenes programot pedig tombola sorsolás is színesíti, közölték a szervezők. Tűzoltók küzdöttek az ország legerősebbje címért Bükkfürdőn. A nemzetközi versenyen mintegy 100 hazai és külföldi induló teljesítette a tömlőcipeléssel, kalapácsolással, célbalövéssel és bábumentéssel nehezített pályát. Vas megyei siker is született, a női mezőny harmadik korcsoportjában Kovács Katalin hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A 8. alkalommal megrendezett viadalon Szlovák, horvát, cseh és osztrák tűzoltók is rajthoz álltak. Adta hírül a katasztrófavédelem.
0: Sporthírek.
1: Kérdésessé vált a negyedik légiós kör.

0: akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje, mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Időjárás jelentés.
2: Hűvös reggelekkel és nyáriasan meleg délutánokkal folytatódik az indián nyár. A nagy hőingás fáradtságot, fejfájást és koncentrációs problémákat is okozhat az arra érzékenyeknél. A következő napok kulcsszava a réteges öltözködés, amire reggel még feltétlenül szükség lesz, délutánra már könnyen a táskában végezheti. A csúcsérték ma 25 fok körül alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Let's go! Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.
1: Welcome to the paradise. Far!
2: Cuatro abrazos y un café.

0: creando.
1: Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát Ovi várassuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
4: A kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Görmend környékéről az érdeklődőket is.
3: Elindul holnap az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola Viszlát Ovi Váras Suli programsorozata. A foglalkozásokon nagy csoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
5: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlát Ovi Várassuli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, fedezd fel 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy Varázslatos Mesevilág című foglalkozásra.
3: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok, rendvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrze célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30 kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az E-Színház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
6: Nagy Bakonyi Boglárka, a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az E-Színház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója nyert el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptáció attrakciónak választott az E-Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta. A Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az E-Színház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Az ország egyetlen online térben rendezett színházi seregszemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió K színházban.
3: Az Őrségi Nemzeti Park adott otthont az idei ifjú kócsagőr program országos döntőjének. A hazai nemzeti parkok területi győztesei több napon át elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze természetvédelmi tudásukat. A terepi kihívások 10 helyszínen zajlottak az Őrségben, a résztvevőknek faismereti, monitoring és területkezelési feladatokat kellett megoldaniuk. A szoros versenyt végül a Balaton felvidéki nemzeti park versenyzője, Horváth Janka nyerte. A győztes jutalma egy lengyelországi szakmai tanulmányi út is lesz, adta hírül a Vasi Igazgatóság. Újraindítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmendem. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a kulturális központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
2: Sporthírek.
3: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők. A már regisztrált, de nevezési díjukat még nem rendelt.

0: embereknél. A következő napok kulcsszava a réteges öltözködés, amire reggel még feltétlenül szükség lesz, délutánra már könnyen a táskában végezheti. A csúcsérték ma 25 fok körül alakul.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az 50-es évek hangulata költözik Szombathely utcáira. Körmenden mutatja be munkáit a Mecseki Fotóklub. Jubilálnak a vasvári színjátszók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Győrvári Esztertől hallják. Elindult az Erdők hete. A program sorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok, várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusok lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: A program sorozat keretében erdészek látogatnak el a vasi óvodákba és iskolákba. A diákok az erdők élővilága és az erdei turizmus címmel a napokban Szombathelyen és Körmenden is hallhatnak előadásokat. Korabeli hangulatot idéző felvonulással és filmvetítésekkel készül az Agora az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az október elejétől egészen decemberig zajló programsorozatban kiállítások, beszélgetések, filmvetítések és kegyeleti programok is helyet kapnak. Horváth Zoltán, az Agora Szavária igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az idei megemlékezés több ponton eltér majd a megszokottól.
3: Színes, izgalmas és talán látványos átvonulás lesz majd a helyszínek között, hiszen a március 15-e téről az 56-os terére egy korhű platós teherautót sikerült megszereznünk, és ezen a teherautón zenés program várható, olyan korhű zenei kísérlet szólal majd meg, és kísérletünket végig az úton, ami az 50-es évek hangulatát hozza vissza, tehát ez önmagában is azt hiszem, hogy kicsit szokatlan, de mindenképpen érdemes akár családoknak is látogatni, hogy részesei legyenek.
1: Az Agora a Szavária Filmszínházban is több programmal készül. Novemberben és decemberben az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumfilmeket vetítenek. Új funkciót kaphat a Borostyán tó, mellett található egykori ifjúsági tábor Zalalövő. A város az ingatlant térítésmentesen adja használatba egy helyi vállalkozásnak. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként még nem működtethető, főépülete viszont kisebb családi és közösségi rendezvényeknek helyet adhat. A város szeretné, ha az ingatlan ismét a közösséget szolgálná, hosszabb távon pedig a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez is kapcsolódna. Ismét fókuszban a fotográfia a Körmendi Városi Kiállítóteremben. Holnap nyílik meg a Mecseki Fotóklub éves kiállítása, amely a 12. Mecsek Szalon válogatását hozza el a városunkba. A tárlaton a klub alkotóinak képein keresztül különböző témák, pillanatok és látásmódok tárulnak a közönség elé. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere adja át a közönségnek csütörtökön 17 órakor. A fotók november 1-jéig lesznek láthatók a városi kiállítóteremben. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban október 3-án. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen a 40 éves vasvári játékszín és a 19 éves Üss a hasadra színpad is fellép. Vendégként a Csalóközi Őrsújfalu színjátszói érkeznek, emellett a Vasvári Zeneiskola növendékei is színpadra lépnek. Kerekasztal beszélgetésen idézik fel a helyi színjátszás elmúlt 4 évtizedét, az ingyenes programot pedig tombola sorsolás is színesíti, közölték a szervezők. Tűzoltók küzdöttek az ország legerősebbje címért Bükkfürdőn. A nemzetközi versenyen mintegy 100 hazai és külföldi induló teljesítette a tömlőcipeléssel, kalapácsolással, célbalövéssel és bábumentéssel nehezített pályát. Vasmegyei siker is született, a női mezőny harmadik korcsoportjában Kovács Katalin hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A 8. alkalommal megrendezett viadalon Szlovák, horvát, cseh és osztrák tűzoltók is rajthoz álltak. Adta hírül a katasztrófavédelem.
0: Sporthírek.
1: Kérdésessé vált a negyedik légiós körmendem. Eredetileg ezzel is számolt az Aegis Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk és remélem.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát Ovi Várassuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
5: Kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Körmend környékéről az érdeklődőket is.
4: Elindul holnap az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Viszlát Ovi Várassuli programsorozata. A foglalkozásokon nagy csoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
6: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlát Ovi Várassuli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, fedezd fel, szüleimmel 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy varázslatos mesevilág című foglalkozásra.
4: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok, rendvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrzet célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30 kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az Elszínház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
7: Nagy Bakonyi Boglárka, a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az Elszínház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója nyert el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptációnak választott. Az Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta, a Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az Elszínház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az Elszínház vezetője. Az ország egyetlen online térben rendezett színház is szemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió Kász Színházban.
4: Az Őrségi Nemzeti Park adott otthont az idei ifjú kócsagőr program országos döntőjének. A hazai nemzeti parkok területi győztesei több napon át elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze természetvédelmi tudásukat. A terepi kihívások 10 helyszínen zajlottak az Őrségben, a résztvevőknek faismereti, monitoring és területkezelési feladatokat kellett megoldaniuk. A szoros versenyt végül a Balaton felvidéki nemzeti park versenyzője, Horváth Janka nyerte. A győztes jutalma egy lengyelországi szakmai tanulmányi út is lesz, adta hírül a Vasi igazgatóság. Újraindítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmenden. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a Kulturális Központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
0: Sporthírek.
4: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők.

0: koncentrációs problémákat is okozhat az arra érzékenyeknél. A következő napok kulcsszava a réteges öltözködés, amire reggel még feltétlenül szükség lesz, délutánra már könnyen a táskában végezheti. A csúcsérték ma 25 fok körül alakul.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát Ovi várassuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
2: A kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Görmend környékéről az érdeklődőket is.
1: Elindul holnap az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Viszlát Ovi Várassuli programsorozata. A foglalkozásokon nagy csoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
3: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlát Ovi Várassuli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, fedezd fel 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy Varázslatos Mesevilág című foglalkozásra.
1: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok, rendvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrze célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30-kor kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az Elszínház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
4: Nagy Bakonyi Boglárka a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az E-Színház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro a Semmi nem a tiéd, csak a Minden című produkciója nyerte el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptáció választott. Az E-Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta, a Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az E-Színház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Az ország egyetlen online térben Szigetben rendezett színházi seregszemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió K színházban.
1: Az Őrségi Nemzeti Park adott otthont az idei ifjú kócsagőr program országos döntőjének. A hazai nemzeti parkok területi győztesei több napon át elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze természetvédelmi tudásukat. A terepi kihívások 10 helyszínen zajlottak az Őrségben. A résztvevőknek faismereti, monitoring és területkezelési feladatokat kellett megoldaniuk. A szoros versenyt végül a Balatonfelvidéki Nemzeti Park versenyzője, Horváth Janka nyerte. A győztes jutalma egy lengyelországi szakmai tanulmányi út is lesz, adta hírül a Lavasi Igazgatóság. Újra indítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmendem. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a kulturális központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
0: Sporthírek.
1: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők. A már regisztrált, de nevezési díjukat még nem rendező résztvevőknek október 1-jéig van lehetőségük a befizetésre. A szervezők a határidőig ki nem fizetett nevezéseket törlik, a felszabaduló helyeket pedig az új jelentkezők számára biztosítják. A futóversenyt október 11-én rendezik meg Körmenden.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Az 50-es évek hangulata költözik Szombathely utcáira. Körmenden mutatja be munkáit a Mecseki Fotóklub. Jubilálnak a vasvári színjátszók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Győrvári Esztertől hallják. Elindult az Erdők hete. A program sorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
5: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
4: A program sorozat keretében erdészek látogatnak el a vasi óvodákba és iskolákba. A diákok az erdők élővilága és az erdei turizmus címmel a napokban Szombathelyen és Körmenden is hallhatnak előadásokat. Korabeli hangulatot idéző felvonulással és filmvetítésekkel készül az Agora az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az október elejétől egészen decemberig zajló programsorozatban kiállítások, beszélgetések, filmvetítések és kegyeleti programok is helyet kapnak. Horváth Zoltán, az Agora Szavária igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az idei megemlékezés több ponton eltér majd a megszokottól.
6: Színes, izgalmas és tanulmányos elvonulás lesz majd a helyszínek között, hiszen a március 15-e téről az 56-os terére egy korhű platós teherautót sikerült megszereznünk, és ezen a teherautón zenés program várható, olyan korhű zenei kísérlet szólal majd meg, és kísérletünket végig az úton, ami az 50-es évek hangulatát hozza vissza, tehát ez önmagában is azt hiszem, hogy kicsit szokatlan, de mindenképpen érdemes akár családoknak is kilátogatni, hogy részesei legyenek.
4: Az Agora a Szavária Filmszínházban is több programmal készül. Novemberben és decemberben az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumfilmeket vetítenek. Új funkciót kaphat a Borostyántó, mellett található egykori ifjúsági tábor Zalalövő. A város az ingatlant térítésmentesen adja használatba egy helyi vállalkozásnak. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként még nem működtethető, főépülete viszont kisebb családi és közösségi rendezvényeknek helyet adhat. A város szeretné, ha az ingatlan ismét a közösséget szolgálná, hosszabb távon pedig a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez is kapcsolódna. Ismét fókuszban a fotográfia a Körmendi Városi Kiállítóteremben. Holnap nyílik meg a Mecseki Fotóklub éves kiállítása, amely a 12. Mecsek szalon válogatását hozza el a városunkba. A tárlaton a klub alkotóinak képein keresztül különböző témák, pillanatok és látásmódok tárulnak a közönség elé. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere adja át a közönségnek csütörtökön 17 órakor. A fotók november 1-jéig lesznek láthatók a Városi Kiállítóteremben. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban október 3-án. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen a 40 éves vasvári játékszín és a 19 éves Üss a hasadra színpad is fellép. Vendégként a Csalóközi Őrsújfalu színjátszói érkeznek, emellett a Vasvári Zeneiskola növendékei is színpadra lépnek. Kerekasztal beszélgetésen idézik fel a helyi színjátszás elmúlt 4 évtizedét, az ingyenes programot pedig tombola sorsolás is színesíti, közölték a szervezők. Tűzoltók küzdöttek az ország legerősebbje címért Bükkfürdőn. A nemzetközi versenyen mintegy 100 hazai és külföldi induló teljesítette a tömlőcipeléssel, kalapácsolással, célbalövéssel és bábumentéssel nehezített pályát. Vas megyei siker is született, a női mezőny harmadik korcsoportjában Kovács Katalin hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A 8. alkalommal megrendezett viadalon szlovák, horvát, cseh és osztrák tűzoltók is rajthoz álltak, adta hírül a katasztrófavédelem.
0: Sporthírek.
4: Kérdésessé vált a 4. légiós Körmenden. Eredetileg ezzel is számolt az Aegis Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A 3 légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
7: Úgy igazoltuk a 3 légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell 4., megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy 4. játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz a 4. légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
0: Időjárás jelentés.
4: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát-Ovi várassuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
2: Kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Görmend környékéről az érdeklődőket is.
1: Elindul holnap az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola Viszlát-Ovi Várassuli programsorozata. A foglalkozásokon nagy csoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
3: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlát-Ovi Várassuli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, fedezd fel, 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy Varázslatos Mesevilág című foglalkozásra.
1: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok, rendvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrze célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30 kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az E-Színház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
4: Nagy Bakonyi Boglárka, a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az E-Színház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro, a Semmi nem a tiéd, csak a minden című produkciója nyert el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptációnak választott. Az E-Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta, a Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az E-Színház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Az ország egyetlen online térben rendezett színházi sereg emberek szemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió K színházban.
1: Az Őrségi Nemzeti Park adott otthont az idei ifjú kócsagőr program országos döntőjének. A hazai nemzeti parkok területi győztesei több napon át elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze természetvédelmi tudásukat. A terepi kihívások 10 helyszínen zajlottak az Őrségben. A résztvevőknek faismereti, monitoring és területkezelési feladatokat kellett megoldaniuk. A szoros versenyt végül a Balaton felvidéki nemzeti park versenyzője, Horváth Janka nyerte. A győztes jutalma egy lengyelországi szakmai tanulmányi út is lesz, adta hírül a Vasi igazgatóság. Újra indítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmendem. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a kulturális központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
0: Sporthírek.
1: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők. A már regisztrált, de nevezési díjukat még nem rendező résztvevőknek október 1-jéig van lehetőségük a befizetésre. A szervezők a határidőig ki nem fizetett nevezéseket törlik, a felszabaduló helyeket pedig az új jelentkezők számára biztosítják. A futóversenyt október 11-én rendezik meg Körmenden.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
3: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Don't think that I'll be a saint.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az 50-es évek hangulata költözik Szombathely utcáira. Körmenden mutatja be munkáit a Mecseki Fotóklub. Jubilálnak a vasvári színjátszók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Elindult az Erdők hete. A program sorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusok lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: A program sorozat keretében erdészek látogatnak el a vasi óvodákba és iskolákba. A diákok az erdők élővilága és az erdei turizmus címmel a napokban Szombathelyen és Körmenden is hallhatnak előadásokat. Korabeli hangulatot idéző felvonulással és filmvetítésekkel készül az Agora az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az október elejétől egészen decemberig zajló programsorozatban kiállítások, beszélgetések, filmvetítések és kegyeleti programok is helyet kapnak. Horváth Zoltán, az Agora Szavária igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az idei megemlékezés több ponton eltér majd a megszokottól.
3: Színes, izgalmas és tanulmányos elvonulás lesz majd a helyszínek között, hiszen a március 15-e téről az 56-os terére egy korhű platós teherautót sikerült megszereznünk, és ezen a teherautón zenés program várható, olyan korhű zenei kísérlet szólal majd meg, és kísérlünket végig az úton, ami az 50-es évek hangulatát hozza vissza, tehát ez önmagában is azt hiszem, hogy kicsit szokatlan, de mindenképpen érdemes akár családoknak is kilátogatni, hogy részesei legyenek.
1: Az Agora a Szavária Filmszínházban is több programmal készül. Novemberben és decemberben az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumfilmeket vetítenek. Új funkciót kaphat a Borostyán tó mellett található egykori ifjúsági tábor Zalalövőn. A város az ingatlant térítésmentesen adja használatba egy helyi vállalkozásnak. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként még nem működtethető, főépülete viszont kisebb családi és közösségi rendezvényeknek helyet adhat. A város szeretné, ha az ingatlan ismét a közösséget szolgálná, hosszabb távon pedig a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez is kapcsolódna. Ismét fókuszban a fotográfia a körmendi városi kiállítóteremben. Holnap nyílik meg a Mecseki Fotóklub éves kiállítása, amely a 12. Mecsek szalon válogatását hozza el a városunkba. A tárlaton a klub alkotóinak képein keresztül különböző témák, pillanatok és látásmódok tárulnak a közönség elé. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere adja át a közönségnek csütörtökön 17 órakor. A fotók november 1-jéig lesznek láthatók a városi kiállítóteremben. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban október 3-án. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen a 40 éves vasvári játékszín és a 19 éves Üss a hasadra színpad is fellép. Vendégként a Csalóközi Őrsújfalu színjátszói érkeznek, emellett a Vasvári Zeneiskola növendékei is színpadra lépnek. Kerekasztal beszélgetésen idézik fel a helyi színjátszás elmúlt 4 évtizedét, az ingyenes programot pedig tombola sorsolás is színesíti, közölték a szervezők. Tűzoltók küzdöttek az ország legerősebbje címért Bükkfürdőn. A nemzetközi versenyen mintegy 100 hazai és külföldi induló teljesítette a tömlőcipeléssel, kalapácsolással, célbalövéssel és bábumentéssel nehezített pályát. Vas megyei siker is született. A női mezőny harmadik korcsoportjában Kovács Katalin hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A 8. alkalommal megrendezett viadalon Szlovák, horvát, cseh és osztrák tűzoltók is rajthozáltak, adta hírül a katasztrófavédelem.
0: Sporthírek.
1: Kérdésessé vált a negyedik légiós körmendem. Eredetileg ezzel is számolt az Aegis Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenét.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát Ovi városuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
5: A kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Körmend környékéről az érdeklődőket is.
4: Elindul holnap az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Viszlát Ovi Váras Suli programsorozata. A foglalkozásokon nagy csoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
6: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosít javasoljuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsa iskolában Viszlátovi Városuli program sorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, Fedezd fel címmel. 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy varázslatos mesevilág című foglalkozásra.
4: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok, rendvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrze célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30-kor kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az Elszínház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
7: Nagy Bakonyi Boglárka a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az E-Színház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro a Semmi nem a tiéd, csak a Minden című produkciója nyerte el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptáció választott. Az E-Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta, a Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az E-Színház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Az ország egyetlen online térben rendezett színházi seregszemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió K színházban.
4: Az Őrségi Nemzeti Park adott otthont az idei ifjú kócsagőr program országos döntőjének. A hazai nemzeti parkok területi győztesei több napon át elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze természetvédelmi tudásukat. A terepi kihívások 10 helyszínen zajlottak az őrségben, a résztvevőknek faismereti, monitoring és területkezelési feladatokat kellett megoldaniuk. A szoros versenyt végül a Balatonfelvidéki Nemzeti Park versenyzője, Horváth Janka nyerte. A győztes jutalma egy lengyelországi szakmai tanulmányi út is lesz, adta hírül a Havasi Igazgatóság. Újra indítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmenden. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a Kulturális Központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
0: Sporthírek.
4: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők. A már regisztrált, de nevezési díjukat még nem rendező résztvevőknek október 1-jéig van lehetőségük a befizetésre. A szervezők a határidőig ki nem fizetett nevezéseket törlik, a felszabaduló helyeket pedig az új jelentkezők számára biztosítják. A futóversenyt október 11-én rendezik meg Körmenden.
0: Időjárás jelentés.
4: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
8: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az 50-es évek hangulata költözik Szombathely utcáira. Körmenden mutatja be munkáit a Mecseki Fotóklub. Jubilálnak a vasvári színjátszók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Győrvári Esztertől hallják. Elindult az Erdők hete. A program sorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusok lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: A program sorozat keretében erdészek látogatnak el a vasi óvodákba és iskolákba. A diákok az erdők élővilága és az erdei turizmus címmel a napokban Szombathelyen és Körmenden is hallhatnak előadásokat. Korabeli hangulatot idéző felvonulással és filmvetítésekkel készül az Agora az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az október elejétől egészen decemberig zajló programsorozatban kiállítások, beszélgetések, filmvetítések és kegyeleti programok is helyet kapnak. Horváth Zoltán, az Agora Szavária igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az idei megemlékezés több ponton eltér majd a megszokottól.
3: Színes, izgalmas és talán látványos átvonulás lesz majd a helyszínek között, hiszen a március 15-e téről az 56-os terére egy korhű platós teherautót sikerült megszereznünk, és ezen a teherautón zenés program várható, olyan korhű zenei kísérlet szólal majd meg, és kísérletünket végig az úton, ami az 50-es évek hangulatát hozza vissza, tehát ez önmagában is azt hiszem, hogy kicsit szokatlan, de mindenképpen érdemes akár családoknak is látogatni, hogy részesei legyenek.
1: Az Agora a Szavária Filmszínházban is több programmal készül. Novemberben és decemberben az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumfilmeket vetítenek. Új funkciót kaphat a Borostyán tó mellett található egykori ifjúsági tábor Zalalövő. A város az ingatlant térítésmentesen adja használatba egy helyi vállalkozásnak. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként még nem működtethető, főépülete viszont kisebb családi és közösségi rendezvényeknek helyet adhat. A város szeretné, ha az ingatlan ismét a közösséget szolgálná, hosszabb távon pedig a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez is kapcsolódna. Ismét fókuszban a fotográfia a Körmendi Városi Kiállítóteremben. Holnap nyílik meg a Mecseki Fotóklub éves kiállítása, amely a 12. Mecsek szalon válogatását hozza el a városunkba. A tárlaton a klub alkotóinak képein keresztül különböző témák, pillanatok és látásmódok tárulnak a közönség elé. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere adja át a közönségnek csütörtökön 17 órakor. A fotók november 1-jéig lesznek láthatók a Városi Kiállítóteremben. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban október 3-án. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen a 40 éves vasvári játékszín és a 19 éves Üssa Hasadra színpad is fellép. Vendégként a Csalóközi Őrsújfalu színjátszói érkeznek, emellett a Vasvári Zeneiskola növendékei is színpadra lépnek. Kerekasztal beszélgetésen idézik fel a helyi színjátszás elmúlt 4 évtizedét, az ingyenes programot pedig tombola sorsolás is színesíti, közölték a szervezők. Tűzoltók küzdöttek az ország legerősebbje címért Bükkfürdőn. A nemzetközi versenyen mintegy 100 hazai és külföldi induló teljesítette a tömlőcipeléssel, kalapácsolással, célbalövéssel és bábumentéssel nehezített pályát. Vas megyei siker is született, a női mezőny harmadik korcsoportjában Kovács Katalin hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A 8. alkalommal megrendezett viadalon szlovák, horvát, cseh és osztrák tűzoltók is rajthoz álltak. Adta hírül a katasztrófa védelem.
0: Sporthírek.
1: Kérdésessé vált a 4. légiós körmendem. Eredetileg ezzel is számolt az Aegis Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A 3 légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a 3 légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell 4., megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy 4. játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz a 4. légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát-Ovi várassuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
2: Kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Görmend környékéről az érdeklődőket is.
1: Elindul holnap az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola Viszlát-Ovi Várassuli programsorozata. A foglalkozásokon nagy csoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
3: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlát-Ovi Várassuli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, fedezd fel, 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy Varázslatos Mesevilág című foglalkozásra.
1: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok, rendvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrze célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30 kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az E-Színház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
4: Nagy Bakonyi Boglárka, a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az E-Színház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro, a Semmi nem a tiéd, csak a minden című produkciója nyert el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptációnak választott. Az E-Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta, a Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az E-Színház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Az ország egyetlen online térben rendezett színházi sereg emberek szemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió K színházban.
1: Az Őrségi Nemzeti Park adott otthont az idei ifjú kócsagőr program országos döntőjének. A hazai nemzeti parkok területi győztesei több napon át elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze természetvédelmi tudásukat. A terepi kihívások 10 helyszínen zajlottak az Őrségben. A résztvevőknek faismereti, monitoring és területkezelési feladatokat kellett megoldaniuk. A szoros versenyt végül a Balaton felvidéki nemzeti park versenyzője, Horváth Janka nyerte. A győztes jutalma egy lengyelországi szakmai tanulmányi út is lesz, adta hírül a Vasi igazgatóság. Újra indítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmendem. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a kulturális központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
0: Sporthírek.
1: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők. A már regisztrált, de nevezési díjukat még nem rendező résztvevőknek október 1-jéig van lehetőségük a befizetésre. A szervezők a határidőig ki nem fizetett nevezéseket törlik, a felszabaduló helyeket pedig az új jelentkezők számára biztosítják. A futóversenyt október 11-én rendezik meg Körmenden.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
5: Viszlá Tobi, Váras Uli, játékos és különböző interaktív programokkal várja a leendő elsősöket az Olcsaiki Zoltán általános iskola. Mitől lehet könnyebb az óvodából a suliba vezető út? Mit kínál az Olcsai, illetve a tagiskolája, a Somogyi a gyerekeknek? Erről is beszélgetünk ebben az órában, vendégünk lesz Fazekas Némiti Piroska, intézményvezető. Itt a Körmend FM-en, tartsanak velünk!

0: Holnap már október, és ekkora leendő első söki lesz a főszerep az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. Elindul ugyanis a Visznátóvi Várasuli programsorozat. Az első ilyen találkozó csütörtökön lesz. A játékos foglalkozásokon a nagycsoportosok úgy ismerkedhetnek az iskolai környezettel, hogy közben még megmarad az oviból jól ismert játék és felfedezés élménye. Az intézményben egyébként is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az iskolakezdés ne hirtelen váltás legyen, hanem egy fokozatos átmenet, sok-sok mozgással, játékkal és pozitív megerősítéssel. A szülők számára pedig az iskolaválasztás előtt lehetőség nyílik arra, hogy közelebbről is megismerjék a pedagógiai munkát, illetve azt a környezetet, amelybe a gyermekük érkezhet. Miben különbözik az Olcsai és tagiskolája a Somogyi, milyen lehetőségeket kínál a körmendieknek ez a két iskola? A többi közt erről beszélgetünk ebben az órában, az idei tanév eddigi tapasztalatairól és az újdonságokról is kérdezzük Fazekasné Mitli Piroska intézményvezetőt. Jó napot kívánok! Javában tart tehát már a tanév. Mik az újdonságok, hogy indult el a szeptember az Olcsaiban?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget. Az Olcsai Kis Zoltán általános iskola és a Somogyi Béla a főigazgatójaként elmondhatom, hogy nagyon jó feltételekkel indult ez a 2026-27-es tanév. Különösen örömteli számunkra, hogy minden pedagógus állásunk be

0: Az intézmény nevelő testületének a létszáma, 70 pedagógusunk van, és 12 nevelő oktató munkát segítő kolléga, úgynevezett noksos dolgozó dolgozik nálunk, 52-en az Olcsaiban, és 30-an pedig a Somogyi Béla tagiskolában.
1: Az előző években azért nagyon sokszor hallhattuk azt, hogy főleg a kisebb településen szakemberhiány van, tehát valamiért a pedagógusokra vadászni kellett. Ez itt Körmenden, amikor legutóbb beszéltünk, sem volt igazán nagy gond, ugye?
0: Igen, ebben igazat adok, hogy a pedagógusokra vadászni kell. Én jó előre felmérem, hogy ki fog hiányozni. Nyilván az fog hiányozni, aki nyugdíjkorhatárt eléri, és már én jó előre nézelődöm a pedagógusok körében, és inkább én szólítom meg azt a pedagógust, akit szívesen alkalmaznék. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy teljes a pedagógus létszámunk, nincs hiányunk, nincs betöltetlen álláshelyünk, és a mai jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a gyermek létszám, illetve az osztályok száma alapján határozzák meg a szükséges pedagógus létszámot. Szerencsére sok a gyerek nálunk, szerencsére sok gyermek szülője választja az iskolánkat, és így adódik az, hogy egy 82 fős nevelőtestülettel dolgozhatunk. 630 gyermek jár a két intézménybe. Ez a Körmend lakosait tekintve, mármint az általános iskolás korú gyermekeket nézve, ez körülbelül a kétharmadnál talán egy picivel több, annyi gyermek jár az intézményünkben. 390-en járnak az Olcsaiba, 240-en pedig a Somogyi iskolába. Az első osztályok számát tekintve sem csüggethetünk el. Két osztályt indítottunk 52 fővel az Olcsaiban, és egy osztályt 25 fővel Somogyi Béla tagiskolában. Úgy gondolom, hogy ezek szép létszámok, szép adatok. Őket is köszöntöttem a közös tanévnyitő ünnepségen.

0: Ismét játékos találkozásokkal várja a leendő elsősöket az Orcsai Kiszolcán Általános Iskola. A többi közt arról beszélgettünk, hogy mitől lehet könnyebb az oviból az iskolába vezető út, és mit kínál az Orcsai, illetve a Somogyi tagiskola a gyerekeknek. Folytatjuk Fazekas Némitti Piroska intézményvezetővel. Hosszú idő után újra önálló tárcát kapott az oktatás, a tervek szerint pedig az új oktatás politikai irányban nagyobb hangsúlyt kaphat az intézmény és a pedagógiai szabadság. Lehet-e ebből már érezni valamit így a tanév elején? Vannak-e konkrét változások, vagy az előkészítés előtt álló tervek befolyásolhatják-e majd a következő időszakot?
1: Ezek a változások, amiket érzékeltük, most még nem értek ide, hiszen egy tanév előkészítése már áprilisban, májusban, júniusban megkezdődik, tehát most már jóval túl voltunk azon a határon, hogy előkészítettük a tanévet, de azért tudok újdonsággal szolgálni. Előbb említettem az iskolapszichológust, én azt gondolom, hogy egy ma működő iskolában nagyon jó szerepet tölthet be egy ilyen szakember, és az iskolánk ettől a tanévtől alkalmazhatott egy iskolapszichológust. Elsősorban a nevelők munkáját segíti az iskolapszichológus, de természetesen szülők, gyermekek is fordulhatnak hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskolapszichológus munkakörét két nagy csoport alkotja. Az egyik a tanácsadás része, és ebben a tanácsadásban szerepet kaphatnak a gyermekek, a szülők és a pedagógusok. A másik része pedig egy úgynevezett preventív tevékenység. Ha kicsit lefordítanám a mindennapokra, akkor úgy kell értelmezni, hogyha gyermeknek valamiféle problémája van, úgy érzi, hogy problémája van, akár a társával, akár az osztályközösségben, akár a családon belül, akkor bekopoghat ehhez a nénihez, mert egy kis hölgyről van szó, bekopoghat és elmondhatja, hogy őt mi bántja, mi az, ami foglalkoztatja, és erre reflektál az iskolapszichológus. Hogyha ez nem oldódik meg azon a beszélgetésen, akkor a későbbi beszélgetést, a további beszélgetést természetesen már a szülő hozzájárulásával teszi a szakember. Aztán a szülők is felkereshetik fogadóóráján, előre egyeztetett időpontban tanácsot kérhetnek a neveléssel kapcsolatban, és természetesen a nevelők is. Tehát az iskolapszichológus munkának egyik része a tanácsadás, és lehetőség van az Orcsaiban és Somogyiban is erre. A másik része pedig a preventív megelőző tevékenység. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy az osztályfőnökök érzékelik az osztályban zajló folyamatokat. Érzékelik, hogy most itt valaki-valakire megsértődött, most itt valaki-valakit esetleg bántott, vagy éppen az online zaklatás zajlik most, vagy ez foglalkoztatja a gyerekeket, vagy éppen a nagyobbaknál egy kicsit a társas kapcsolatokban történt valami konfliktus, akkor az iskolapszichológus segítségét kérheti, aki az osztályfőnöki órákon bemegy, és abban a témában megpróbál segíteni az osztályközösségnek. Tehát ez a két dolog adja ki az iskolapszichológus munkáját, és egy jól működő iskolának ez fontos része, és nagy érték számunkra, hogy ez a szakember mindkét iskolánkban elérhető.
0: Lehet is már tudni, hogy voltak, akik megkeresték őt?
1: Azt lehet tudni, hogy igen, voltak, mert gyakorlatilag a személyiség jogokat ez esetben is védjük. Nyilván akkor fogunk erről tudni, hogyha ez már olyan mérték ölt, hogy tudnunk kell róla, de ez idáig konkrétan az, hogy melyik gyermek és milyen problémával még nem szembesültünk vele, de vannak jelzések, hogy megkeresték a gyermekek, vannak szülők is, akik bejelentkeztek hozzá, tehát zajlik az élet, és nagyon remélem, hogy ez javára válik itt a nevelőtől.

0: A tanulás mellett a sport, a művészet, a kultúra, a környezeti nevelés, vagy éppen a közösségi programok is hangsúlyosak az Olcsaiban. Valószínűleg ez így lesz az idei esztendőben is. Innen folytatjuk Fazekas Némitli Piroska intézményvezetővel a beszélgetést. Az előttünk álló tanév további terveit soroljuk.
1: Az iskolák nevelőtestülete a tanév első hetében, de még augusztus végén is mindig összeül, és megalkotja a saját munkatervét. Ebben sok-sok-sok minden dolog van, de többek között meghatározzuk azokat a fontos célokat és feladatokat, amelyeket mindenképpen tartani szeretnénk. Első és legfontosabb célunk az, hogy továbbra is olyan gyermekközpontú, biztonságos és elfogadó iskolai légkört teremtsünk, ahova a gyerekek jó érzéssel járnak. Szeretnénk ezt megőrizni, mert hisszük és valljuk, hogy eddig is ilyen iskola voltunk, szeretnénk ezt megőrizni, továbbfejleszteni az elért eredményeket, de közben természetesen minden gyermeknek megadni azt, amire szüksége van, akár fejlesztésre, akár gyógypedagógusra van szüksége, vagy akár épp tehetséggondozásra, mert olyan képességű. Aztán fontos célunk még ebben a tanévben a tanulási környezet kiterjesztése. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni, hogy elhagyjuk a tantermet, hogy más közegben találja meg az információt a tanuló. Nyilván érdekesebb, nyilván élményszerűbb lesz valószínű, hogy maradandóbb is lesz az ott szerzett tudás. És emellett sokszínű iskolai életet szeretnénk kínálni a gyermekeknek a kötelezőn túl, a kötelező órákon túl, számos érdekes szakkör, délutáni program, művészet, kultúra, sport vagy környezeti nevelés színesítik a délutánjainkat. Most éppen az Olcsaiban az aktív iskola keretében bringáz a suliba program van. 3 hétig azt mondtuk a gyermekeknek, hogy aki szívesen jön kerékpárral iskolába, vagy szülei engedik, vagy kísérik, azok gyűjthetnek egy kis matricát, és a végén majd meglátjuk, hogy kinek hány matricája lesz. Nagyon aktívak a gyermekek, úgyhogy ma megtellett a biciklitáról az Olcsai iskola parkolójában. Tehát a legfontosabb célunk talán egyszerűen megfogalmazva, hogy olyan iskolát szeretnénk továbbra is működtetni, melyet a gyermekek szeretnek, a szülők pedig bizalommal választanak. És ennek az iskolának egyik fontos ismérve a gyermekközpontúság. Olyan egy gyermekközpontú iskola, ahova a gyerekek szívesen járnak, és a tanulást nem teherként élik meg, hanem élményként élik meg a gyerekek. És rendkívül kreatív pedagógusaim vannak, ebben nagyon sokat segítenek a gyermekeknek, különösen az első osztályokban, ahol az óvodából érkező kisgyermeknek még nagyon fontos a játékosság, és a mozgás. Sokszor szinte észrevétlenül tanulunk, játszunk, alkotunk, mozgunk, felfedezünk, és közben sajátítjuk el az új ismereteket. Gondolná-e a kedves hallgató, hogy milyen jó móka lisztbe rajzolni az írásjeleket? Nálunk mindenkinek volt egy doboza, tele liszttel, és milyen jó volt gyakorolni ott, akár egy betűt, mert igazán nehéz betű, vagy éppen fonálból kirakni, fonálból forgatni, kirakni egy-egy betűt, de számláltak kis autókkal, kis labdákkal, tehát bevonunk sokféle eszközt és sokféle játékos formát. Ezek játékosan hangzanak, cselekedtetjük a gyermeket, de mögötte komoly tanulási folyamat van, hogy mindezek bevésődjenek a gyerekek számára. Felső tagozatban ezt kiegészítik a tapasztalati úton szerzett ismeretek, itt akkor kihasználjuk a fizika, a kémia, a természetismeret, ott a lehetőségeket kísérletezünk, elvégezünk bizonyos olyan természeti jelenségeket, amit nyilván az iskola környezetében elvégezhető, ezeket az órákat is szeretik. Ezekhez tartozó tanulássegítő eszközünk nagyon sokféle van, és rendelkezésünkre állnak. Ezek az eszközök szemléletesebbé, érdekesebbé és kézzelfoghatóvá teszik a tanítást, és mi azt szeretnénk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő módon, élményeken, tapasztalatokon és cselekvésen keresztül tanuljanak, miközben folyamatosan sikerélményhez juttatjuk őket. Hiszen ha egy gyermek kíváncsi, motivált és örömmel vesz részt a tanulásban, akkor az az iskola valóban élmény.

0: Eljött az az időszak, amikor már érdemes a végző óvisok szüleinek körbenézni, és erre lesz is egyébként néhány alkalom a környékbeli iskolákban, például az Olcsaiban most indul. A Viszlát Ovi Vár a Suli program sorozat az első alkalom csütörtöke lesz. Vendégünk továbbra is Fazekas Némitli Piroska, az Olcsaiki Zoltán Általános Iskola intézmény vezetője, akivel az idei tervekről beszélünk, természetesen erről, az esemény sorozatról is, a holnapi programról például, és a tanév újdonságairól. Most éppen arról hallhatunk, mit jelent az intézményben, a gyakorlatban a gyermekközpontúság.
1: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskolakezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Mi első osztályban nem adunk fekete pontot egyáltalán, és nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, és ha egy negatív jelzővel még a kis önbecsülését és önértékelését is egy kicsit visszavetjük, akkor ez már káros folyamat lenne a gyermek számára. Éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, ehelyett a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és ösztönözzük arra, hogy aztán a későbbiekben így csinálja. Tehát dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, és ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek. Egy egyszerű példát mondok, hogy hogyan is képzeljük ezt el. Ha egy kis tanuló ír egy sork betűt, és ezek a betűk néhány helyen ákombákomok, és kilógnak, belógnak, átlógnak a másik sorba, hogy el tudjuk képzelni egy első osztályban ezeket, akkor nem azt mondjuk, hogy ez a betű is piros, és itt nem jó, meg ez a betű is piros, és itt nem jó, meg ez a betű, és azt mondjuk, hogy jé, van egy gyönyörű, szép követőd, és próbáld meg az összes többit ilyenre. Tehát ilyen apróságokkal próbáljuk biztatni a gyermekeket, és próbálunk szép eredményeket elérni. Ha valami nem sikerül elsőre, akkor nem azt mondjuk, hogy elnye-belnye, hanem azt mondjuk, hogy de jó, megpróbálhatod még egyszer, és ez pedig a fejlődésnek az alapja. Mert hiszünk abban, hogy a biztatás, a pozitív megerősítés és az egymás iránti tisztelet sokkal többet tud kihozni a gyermekből, mintha büntetést vagy negatív minősítést kapna.
0: Valamilyen jól bevált konkrét iránymutatás alapján dolgoznak a pedagógusok, vagy sok hatékony módszert hoznak, és így áll össze a tanterv a tanítók számára.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó nevelőtestületen van, nagyon jó szakmai közösséggel, és ezeket hozzuk. Egyikünk is hoz valamit, a másikunk is hoz valamit, a harmadik is valami jó ötlettel áll elő, aztán pedig mindegy jó gyakorlat átadjuk egymásnak, és segítünk. Jé, ez milyen jó volt, én így csináltam, én is megpróbálom így csinálni, és azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy elfogadjuk a másnak a tanácsát, és próbáljuk a jót, a legjobbat beépíteni a tanulás, tanítás folyamatába.

0: Elindult a tanév, egyre több a program a Körmendi Olcsaiki Zoltán általános iskolában is. Ezekről beszélgetünk, illetve a tanév újdonságait is korcső alá vesszük a folytatásban Fazekasnék Mitli Piroska intézményvezetővel.
1: Az előzőekben beszéltem a gyermekközpontosságról, aztán a pozitív értékelésről, és most szeretnék beszélni az óvoda és az iskola közti átmenetről, mert hogy kiemelten fontosnak tartjuk ezt az időszakot is. A gyermekek aktuális életkori sajátosságaihoz igazítjuk a nevelésünket és az oktatásunkat. Azt jelenti, hogy rugalmasan szervezzük az órákat. Bár megmaradtak a 45 perces idősávok, nehéz lenne ezt most így hirtelen módosítani, de minden pedagógus megkapta azt a szabadságot, hogy saját maga dönti el, hogy egy tanórát mikor fejez be, vagy egy tanóra alatt mikor lehet felállni, mikor lehet énekelni, vagy éppen mikor lehet kimenni az udvarra egyet szaladgálni. Érzékeli a tanítónéni a gyermekek, a közösségnek esetleg a fáradtságát, vagy esetleg a pozitivitását, és saját maga osztja be az idejét, hogy mikor mit tanít, hogyan tanít, és milyen szüneteket itt ad be annak érdekében, hogy a gyermekeknek ez a játékossága még megmaradjon, hiszen érzékeljük, hogy azzal, hogy szeptember 1-e lesz, azzal nem válik egy gyermek iskola éretté, az még ugyanaz a játékos, ugyanaz a mozgásos kisovodás, mint amikor elhagyta az óvodát, tehát azt szeretnénk, hogy sok játékkal, sok cselekvéssel, sok-sok megszakított kis mondókás énekléssel egyre inkább bevezetjük őket a tanulás világába, és szinte észrevétlenül válnak majd iskolássá. Tehát mindig növeljük azt az időintervallumot, amíg ő képes figyelni, amíg ő képes az órákon részt venni. Itt az óvoda és az iskola átmenetnél segít, tehát ez a rugalmas óraszervezés, segítenek az asszisztensek, és ugye mondtam, hogy 12 nevelőoktató munkát segítő kollégánk van, ebből 8 a pedagógiai asszisztens, akik nap mint nap a gyerekek között vannak, tehát segítenek akár előpakolni a tanszert, akár a cipőkötésben, akár hogy hol tartunk most és mit kell csinálni. Tehát ez is hozzátartozik ehhez az óvodaiskola átmenethez, tehát meg tudom tenni, hogy minden első osztályba pedagógiai asszisztens rendelek. Hát a pozitív értékelés is itt van, amiről az előbb beszéltem, az is segíti az óvoda és az iskola átmenetet, hogy nem illetjük őket negatív jelzővel, illetve nem kapnak fekete pontot. Célunk egyszerű, az óvodából érkező kisgyermek ne nehézségként élje meg, hogy iskolás lett, hanem fokozatosan, biztonságban és sok-sok pozitív élménnyel váljon azzá.
0: Meddig lehetnek engedékenyebbek a pedagógusok? Csak az első osztályban van ennyire szabad kezük, vagy azért az alsó tagozatban a következő évfolyamoknál sem olyan szoros ez a nadrágszí?
1: Az első évfolyamban mindenképpen megengedő vagyok, sőt, én kérem a tanítónéniket, hogy tessék erre belátással lenni, és úgy osszák be az idejüket, hogy a játékra is kikapcsolódásra és mindenre jusson idő. Aztán másodikban már egy picit kevesebb, harmadikban már megint, és negyedikben már azért készülünk a felső tagozatra, ott, amikor külön tantárgyak és külön tanárnéni, tanárbácsi tanítja egy-egy szaktárgyat, ott már nehéz ezt a fajta kis logikát folytatni, hogy most menjünk ki, szaladgáljunk, mert éppen magyar óra van, de matematika órán nem. Tehát nehéz ezt már így betartani. Inkább azt mondom a válaszára, hogy első osztályban mindenképpen, a második, harmadik, negyedik osztályban pedig mindenkori helyzetre bízom és a tanárnénire, hogy hogyan tartja meg az óráit, és mikor tart éppen szünetet. Ez idáig soha nem volt ebből gond, senki nem élt vissza a helyzettel, és nem fordult át a másik oldalra a dolog.

0: Indulnak a nyílt napok az általános iskolákban, az Olcsaiban a Visztátóvi Város Suli programsorozat indul csütörtökön október 1-én. Erről is beszélgetünk, sőt most ennek a részleteivel folytatjuk. Az intézmény vezetővel a stúdióban továbbra is Fazekas Némit Lipiroska.
1: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk kedves szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Visztátóvi Város Suli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, Fedezd fel címmel. 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy varázslatos mesevilág című foglalkozásra. Aztán november 26-án várjuk őket ismét, ismerd meg az iskolánkat, és január 23-án, már 2027-ben itt tanulunk, mi egy nyílt tanítási napot szervezünk, ahol már a tanítónénikkel való foglalkozás is zajlik. Somogyi Béla tagiskolában, ahogy mondtam, szintén 3 alkalommal kínálunk lehetőséget, október 21-én először, 15 óra 30-kor a Kalandra fel, Vár a Tudásziget című programmal várjuk a nagycsoportosokat. Novemberben hagyományossá vált a Mozogj velünk sport délelőtt, ahol a tagiskola a valamennyi nagycsoportos gyermeket hívja egy kellemes kis mozgásra, és február 20-án lesz a Somogyi Béla tagiskolában a nyílt tanítási nap. Szeretnénk, ha a családok nem csak ezeken a rendezvényeken tekintenek be az iskolába, hanem folyamatosan látnák az ott folyó életet honlapunkról, közösségi oldalankon. Rendszeresen beszámolunk programrainkról, eredményeinkről és a mindennapi szakmai munkánkról. Számukra az a legfontosabb, hogy az iskolaválasztás előtt álló gyermekek és szüleik saját élményeken keresztül ismerhessék meg mindkét intézményt, és megtalálják azt a környezetet, ahol gyermekük majd örömmel vesz részt a tanulásban. Mindezekről iskolánk honlapjain is tájékozódhatnak a kedves szülők.
0: Mekkora az érdeklődés általában ezeken a nyílt napokon?
1: Változó az érdeklődés, az első alkalommal mindig sokkal nagyobb az érdeklődés. Úgy érzékeljük, hogy ez az októberi hónapban már gondolkodnak felelősen a kedves szülők, hogy melyik iskolát választák. Ha azt mondom, hogy körülbelül 150 iskoláskorú gyermek lesz a következő évben, ezt csak hozzávetőlegesen mondom, akkor egy olyan 50-60 érdeklődőre számíthatunk, és ez egy jó szám nyilván. Van, aki már most tudja, hogy hova indul, van, akinek már a testvére valamelyik iskolában van, tehát kevesebb a létszám, de az első alkalommal mindig sokan szoktak lenni, aminek mi örülünk. Tekintsenek be, nézzék meg, milyen az iskolánk, hát ha szívesen választják.

0: Elsősorban Körmendről és a közvetlen környékbeli településekről érkeznek az érdeklődők, vagy jellemző az is, hogy néha távolabbról is kíváncsiak az olcsaira?
1: Igen, előfordul ilyen, de az érdeklődés nyilván elsősorban a Körmend. Ugye közelben van 3-4 iskola is, tanulhatnak a gyermekek, de bizony van vidéki érdeklődő is, vannak vidéki tanulónk is. Az a szülő, aki vidéken él és Körmenden dolgozik, az behozza a gyermekét, vagy éppen úgy dönt, hogy a nyelvtagozat véget választja a zsolcsait, tehát vannak külső érdeklődőnk is környező településekről. Még egy dolgot azért szeretnék megemlíteni, hogy miért is vagyunk mi egy intézmény, és mik azok a dolgok, amiben mi megegyezünk, és mik azok a dolgok, amiben különbözünk, mert mégiscsak választ a szülő valami alapján egyik vagy másik iskolát. A két intézményben összehangolt és egymást támogató szakmai munka folyik. Jó kapcsolatban vagyunk egymással, mint pedagógusok, és szükség esetén kölcsönösen ki is segítjük egymás munkáját. Előfordul, hogy nálunk több lehetőség van, mondjuk német nyelv oktatására, és áttanítunk a Somogyiba, és viszont, tehát ezek így közösen működnek. Fontos számunkra, hogy a két intézmény tanulóit is érzékenyítsük, és jó kapcsolat alakuljon ki. A gyermekek között közös programjaink, közös rendezvényeink vannak, tehát közösen tartjuk a tanévnyitó ünnepségünket, és vannak olyan kulturális programok is, amelyeket együtt készítünk, és együtt végzünk a két iskola tanulóival. Művészeti és a sportéletben is összeköt bennünket a közös munka. Énekkarosaink, sportolóink, tornászaink van úgy, hogy együtt indulnak egy-egy diákolimpiai bajnokságon, együtt képviselik az iskolánkat, és szép eredményekkel gazdagítják közösségünket. És most rátérnék, hogy miben különbözünk, mert mégiscsak vannak különbözőségek a két iskola között. Az olcsai iskola egyik kiemelt sajátossága, magas színvonal idegen nyelv oktatás, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk. A gyerekek már az első osztálytól órarendi keretek között tanulhatják az angol vagy a német nyelvet, és az évek során fokozatosan emelkedő óraszámban tanulják, 5. osztálytól pedig lehetőség van az emelt szintű képzésre jelentkezni. Ez választható, nincs szelekcióhoz kötve, mert nem vagyok híve annak, hogy mi szelektáljuk a gyermekeket, hanem a szülő és a gyermek dönti el, hogy emelt szintű oktatásra jelentkezik, vagy alapszintű oktatásra. Ez a heti 5 nyelvóra, azért ez komoly lehetőséget ad a nyelvtudás, a nyelv megszerettetésére és megszerzésére, és ennek a pozitív eredményeit látjuk a kompetencia mérésünkben is, nagyon-nagyon elő vagyunk, mint a német, mind az angol terén, és nagyon jók a visszajelzések a középiskolába került gyermekeink kapcsán is, hogy bizony-bizony elől járnak az angol és a német nyelvben. Azért azt szeretném elmondani, hogy 16 angol nyelvvizsgánk lett év végén, és ebből a 16-ból nagy büszkeségemre 5 középfokú. Tehát az a kis diák, aki odafigyel, és azért egy picit hozzátesz, mert lássuk be, hogy ezért hozzá kell tenni, aki hozzátesz, az akár középfokúval is zárhatja az általános iskola éveit. Németből most 1 középfokú és 1 alapfokú nyelvvizsgánk lett, de ez összességében 18. Ha most 48 a végzős tanulók szám, akkor ez a 18 szerintem ez egy nagyon szép szám. Ez idegen nyelvoktatás mellett más területen is kiemelten dolgozunk, ökoiskola vagyunk, fontos számunkra a környezettudatosság, a természet szeretete, aztán aktív iskola is az olcsai, ebbe tartozik a sport szeretete, innen jön a bringáz a suliban és az egyéb ilyen sporttal kapcsolatos tevékenységek, és hát közvetítjük a digitális kompetenciákat is. Nyilván azt a részét, ami hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy az információkat megszerezzék és feldolgozzák. Tehát nem azt a részét közvetítjük, hogy minél több weboldalt elérjünk és találjuk meg a játékokat, hanem a felhasználó szintű ismereteket közvetítjük. És azt is szeretném elmondani, hogy a tavalyi végzősöknek a fele, 48 végzősből 24 tett le alapfokú számítógépkezelői vizsgát, és szerintem ez is nagyon szép szám. Tehát aki akar, az megszerezheti a tudást itt a olcsaiban is. És itt most zárszóként végül a kedves hallgatóknak, vagy azoknak a szülőknek, akik iskolát választanak, szeretném elmondani, hogy bárhogy is döntenek, melyik iskola mellett az intézményemben, akár az Olcsai, vagy akár a Somogyi iskola mellett, biztos vagyok benne, hogy jól járnak. Egy olyan odafigyelő, nevelőtestület, ösztönző, biztató közösséggel találkoznak, hogy csak javára lesz a gyermekük fejlődésének.
0: A Körmendi Olcsai, illetve a Somogyi Tagiskola újdonságairól beszélgettünk az előzőekben. Vendégünk volt Faszekasné Mitli Piroska intézményvezető, akinek köszönjük szépen az információkat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Az 50-es évek hangulata költözik Szombathely utcáira. Körmenden mutatja be munkáit a Mecseki Fotóklub. Jubilálnak a vasvári színjátszók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Győrvári Esztertől hallják. Elindult az Erdők hete. A program sorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: A program sorozat keretében erdészek látogatnak el a vasi óvodákba és iskolákba. A diákok az erdők élővilága és az erdei turizmus címmel a napokban Szombathelyen és Körmenden is hallhatnak előadásokat. Korabeli hangulatot idéző felvonulással és filmvetítésekkel készül az Agora az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az október elejétől egészen decemberig zajló programsorozatban kiállítások, beszélgetések, filmvetítések és kegyeleti programok is helyet kapnak. Horváth Zoltán, az Agora Szavária igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az idei megemlékezés több ponton eltér majd a megszokottól.
3: Színes, izgalmas és tanulmányos elvonulás lesz majd a helyszínek között, hiszen a március 15-e téről az 56-os terére egy korhű platós teherautót sikerült megszereznünk, és ezen a teherautón zenés program várható, olyan korhű zenei kísérlet szólal majd meg, és kísérünket végig az úton, ami az 50-es évek hangulatát hozza vissza, tehát ez önmagában is azt hiszem, hogy kicsit szokatlan, de mindenképpen érdemes akár családoknak is látogatni, hogy részesei legyenek.
1: Az Agora a Szavária Filmszínházban is több programmal készül. Novemberben és decemberben az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumfilmeket vetítenek. Új funkciót kaphat a Borostyán tó mellett található egykori ifjúsági tábor Zalalövőn. A város az ingatlant térítésmentesen adja használatba egy helyi vállalkozásnak. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként még nem működtethető, főépülete viszont kisebb családi és közösségi rendezvényeknek helyet adhat. A város szeretné, ha az ingatlan ismét a közösséget szolgálná, hosszabb távon pedig a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez is kapcsolódna. Ismét fókuszban a fotográfia a körmendi városi kiállítóteremben. Holnap nyílik meg a Mecseki Fotóklub éves kiállítása, amely a 12. Mecsek szalon válogatását hozza el a városunkba. A tárlaton a klub alkotóinak képein keresztül különböző témák, pillanatok és látásmódok tárulnak a közönség elé. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere adja át a közönségnek csütörtökön 17 órakor. A fotók november 1-jéig lesznek láthatók a városi kiállítóteremben. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban október 3-án. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen a 40 éves vasvári játékszín és a 19 éves Üssa Hasadra színpad is fellép. Vendégként a Csalóközi Őrsújfalu színjátszói érkeznek, emellett a Vasvári Zeneiskola növendékei is színpadra lépnek. Kerekasztal beszélgetésen idézik fel a helyi színjátszás elmúlt 4 évtizedét, az ingyenes programot pedig tombola sorsolás is színesíti, közölték a szervezők. Tűzoltók küzdöttek az ország legerősebbje címért Bükkfürdőn. A nemzetközi versenyen mintegy 100 hazai és külföldi induló teljesítette a tömlőcipeléssel, kalapácsolással, célbalövéssel és bábumentéssel nehezített pályát. Vas megyei siker is született, a női mezőny harmadik korcsoportjában Kovács Katalin hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A 8. alkalommal megrendezett viadalon Szlovák, horvát, cseh és osztrák tűzoltók is rajthoz álltak, adta hírül a katasztrófavédelem.
0: Sporthírek.
1: Kérdésessé vált a negyedik légiós körmendem. Eredetileg ezzel is számolt az Aegis Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz a negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, bemélyek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Automatikusan érkezik holnaptól a dízel támogatás. Indul a Viszlát Ovi várassuli sorozat az Olcsaiban. Az Őrségben találták meg az ország legjobb ifjú kócsagőrét. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Megkezdődik holnap a dízel támogatás kifizetése, közölte a NAV. Legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók tulajdonosai összesen 20 000 forintot kaphatnak személyenként egy jármű után. A támogatást nem kell igényelni, a jogosultságot a hatóság a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár 4 részletben automatikusan folyósítja az összeget bankszámlára vagy postai úton. A részletes feltételek a NAV honlapján érhetők el. Nem csak az adventi hetekben használhatjuk a körmendi jégpályát. A tervek szerint 2 hónapon át működik majd a főtéren, így az ünnepek után is várja a korcsolyázni vágyókat. Dr. Szabó Barna polgármester a pálya mellett látványosabb belvárosi megvilágítást és gazdag kulturális programokat is ígér.
2: Kori pálya önmagáért fog beszélni, remélem, tehát nem csak az adventi, az advent utáni egy hónapban vonzani fogja a fiatalokat, időseket, felnőtteket, gyerekeket minden szempontból. A főtérnek egy komolyabb megvilágítását tervezzük, mivel a karácsonyi meseház most kiköltözött a várudvarból, ezért ebben próbáljuk kompenzálni, illetve az irányba megyünk el, hogy a szépen megvilágított főtér mellett például a fényfestés és más olyan újdonság programok is legyenek, amivel ide tudjuk vonzani a körmendi lakosságot is és Görmend környékéről az érdeklődőket is.
1: Elindul holnap az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola Viszlát Ovi Várassuli programsorozata. A foglalkozásokon nagycsoportosok játékosan fedezhetik fel az iskolát, miközben a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek. Fontos, hogy a családok közelebbről is megismerhessék a szakmai munkát, a pedagógiai értékeket és a tanulási környezetet, hangsúlyozta Fazekasné Mitli Piroska intézményvezető.
3: Olcsai iskolában is, és a Somogyi Béla tagiskolában is 3-3 alkalommal biztosítjuk szülőknek és a nagycsoportos óvodásoknak, hogy betekintést nyerjenek az iskolában folyó szakmai munkába, és megnézzék az iskolai környezetet, a tanulási környezetünket. Az Olcsai iskolában Viszlát Ovi Várassuli programsorozatunk van. Ennek első állomása éppen október 1-én lesz, fedezd fel 15 óra 45-kor várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy Varázslatos Mesevilág című foglalkozásra.
1: Állásbőrzét szervez a Változó Világért Alapítvány holnap a Körmendi Kulturális Központban. A rendezvényen ipari vállalatok, rendvédelmi szervek és szolgáltató intézmények mutatják be állás lehetőségeiket. A résztvevők személyesen tehetik fel kérdéseiket a munkáltatók képviselőinek, így közvetlen információt kaphatnak a munkakörökről, bérezésről és a jelentkezés feltételeiről. A bőrze célja, hogy megkönnyítse a kapcsolatfelvételt a munkaadók és az álláskeresők között, valamint átfogó képet adjon a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről. A körmendi programra nem csak az aktív álláskeresőket várják, hanem azokat is, akik munkahelyváltáson gondolkodnak. A csütörtökön 8:30-kor kezdődő bőrzén a részvétel díjmentes. Szombathelyi színésznő kapta az Elszínház Fesztivál legjobb női szereplőnek járó díját. A rangos esemény egy másik elismerést is hozott a megyeszékhelynek, Pogács Mónika tudósít.
4: Nagy Bakonyi Boglárka a Vörös Sándor Színház színművésze kapta a legjobb női szereplőnek járó elismerést az E-Színház Fesztiválon a Gyévuska című előadásban nyújtott alakításáért, közölték a szervezők a vasárnap zárult fesztivál eredményhirdetésén. Az esemény fődíját a Stúdió Kász Színház Néro a Semmi nem a tiéd, csak a minden című produkciója nyerte el, amelyet a zsűri a legjobb digitális adaptáció választott. Az E-Színház Fesztivál Szófa Irodalom egyik külön díját is egy szombathelyi produkció kapta, a Mesebolt Bábszínház Tónó című adaptációja nyerte el a rangos elismerést. Az E-Színház Fesztiválra nevezett produkciókat szakmai zsűri értékelte, a testület tagja volt Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművészigazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Az ország egyetlen online térben rendezett színházi sereg évek szemléjét szeptember 18-a és 27-e között tartották. A fesztivál idei programját nézettségi rekord kísérte, a 17 előadást 5 kontinens 25 országából követte a közönség 10 estén keresztül. A fesztivál díjait november 12-én adják át a Stúdió K színházban.
1: Az Őrségi Nemzeti Park adott otthont az idei ifjú kócsagőr program országos döntőjének. A hazai nemzeti parkok területi győztesei több napon át elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze természetvédelmi tudásukat. A terepi kihívások 10 helyszínen zajlottak az Őrségben. A résztvevőknek faismereti, monitoring és területkezelési feladatokat kellett megoldaniuk. A szoros versenyt végül a Balaton felvidéki nemzeti park versenyzője, Horváth Janka nyerte. A győztes jutalma egy lengyelországi szakmai tanulmányi út is lesz, adta hírű Lavasi igazgatóság. Újra indítja óvodás néptánc foglalkozásait a Béri Balog Ádám táncegyüttes Körmendem. A szervezők az izgőmozgó zenét kedvelő gyermekeket játékos alkalmakkal várják a kulturális központ nagy termében. Az első ingyenes programot csütörtökön tartják. A foglalkozásokat Papluca óvodapedagógus és Korbacsics Anna néptáncpedagógus vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, a néptánccal és a népi játékokkal.
0: Sporthírek.
1: Betelt a körbe-körment futóverseny nevezési létszáma, közölték a szervezők. A már regisztrált, de nevezési díjukat még nem rendező résztvevőknek október 1-jéig van lehetőségük a befizetésre. A szervezők a határidőig ki nem fizetett nevezéseket törlik, a felszabaduló helyeket pedig az új jelentkezők számára biztosítják. A futóversenyt október 11-én rendezik meg Körmenden.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogban élek.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az 50-es évek hangulata költözik Szombathely utcáira. Körmenden mutatja be munkáit a Mecseki Fotóklub. Jubilálnak a vasvári színjátszók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Győrvári Esztertől hallják. Elindult az Erdők hete. A program sorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, hangsúlyozta Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: A program sorozat keretében erdészek látogatnak el a vasi óvodákba és iskolákba. A diákok az erdők élővilága és az erdei turizmus címmel a napokban Szombathelyen és Körmenden is hallhatnak előadásokat. Korabeli hangulatot idéző felvonulással és filmvetítésekkel készül az Agora az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az október elejétől egészen decemberig zajló programsorozatban kiállítások, beszélgetések, filmvetítések és kegyeleti programok is helyet kapnak. Horváth Zoltán, az Agora Szavária igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az idei megemlékezés több ponton eltér majd a megszokottól.
3: Színes, izgalmas és talán látványos átvonulás lesz majd a helyszínek között, hiszen a március 15-e téről az 56-os terére egy korfű platós teherautót sikerült megszereznünk, és ez a teherautón zenés program várható, olyan korfű zenei kísérlet szólal majd meg, és kísérletünket végig az úton, ami az 50-es évek hangulatát hozza vissza, tehát ez önmagában is azt hiszem, hogy kicsit szokatlan, de mindenképpen érdemes akár családoknak is kilátogatni, hogy részesei legyenek.
1: Az Agora a Szavária Filmszínházban is több programmal készül. Novemberben és decemberben az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó dokumentumfilmeket vetítenek. Új funkciót kaphat a Borostyán tó mellett található egykori ifjúsági tábor Zalalövő. A város az ingatlant térítésmentesen adja használatba egy helyi vállalkozásnak. A tábor jelenlegi állapotában szálláshelyként még nem működtethető, főépülete viszont kisebb családi és közösségi rendezvényeknek helyet adhat. A város szeretné, ha az ingatlan ismét a közösséget szolgálná, hosszabb távon pedig a Borostyántó turisztikai lehetőségeihez is kapcsolódna. Ismét fókuszban a fotográfia a Körmendi Városi Kiállítóteremben. Holnap nyílik meg a Mecseki Fotóklub éves kiállítása, amely a 12. Mecsek szalon válogatását hozza el a városunkba. A tárlaton a klub alkotóinak képein keresztül különböző témák, pillanatok és látásmódok tárulnak a közönség elé. A kiállítást dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere adja át a közönségnek csütörtökön 17 órakor. A fotók november 1-jéig lesznek láthatók a Városi Kiállítóteremben. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban október 3-án. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen a 40 éves vasvári játékszín és a 19 éves Üssa Hasadra színpad is fellép. Vendégként a Csalóközi Őrsújfalu színjátszói érkeznek, emellett a Vasvári Zeneiskola növendékei is színpadra lépnek. Kerekasztal beszélgetésen idézik fel a helyi színjátszás elmúlt 4 évtizedét, az ingyenes programot pedig tombola sorsolás is színesíti, közölték a szervezők. Tűzoltók küzdöttek az ország legerősebbje címért Bükkfürdőn. A nemzetközi versenyen mintegy 100 hazai és külföldi induló teljesítette a tömlőcipeléssel, kalapácsolással, célbalövéssel és bábumentéssel nehezített pályát. Vas megyei siker is született, a női mezőny harmadik korcsoportjában Kovács Katalin hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A 8. alkalommal megrendezett viadalon Szlovák, horvát, cseh és osztrák tűzoltók is rajthoz álltak. Adta hírül a katasztrófa védelem.
0: Sporthírek.
1: Kérdésessé vált a negyedik légiós körmendem. Eredetileg ezzel is számolt az Aegis Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
0: Időjárás jelentés.
1: Igazi öltözködési kihívást tartogatnak a következő napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet. Hajnalban a hidegebb őrségi tájakon fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, másutt 4-5 fokra ébredhetünk. Délutánonként viszont már 25-26 fokos csúcsérték sem lesz ritka, csapadékra a héten sem kell számítanunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore Bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Dörmend FM.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság